Műsorajánló. Impro. Kedtől péntekig 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Szakcsi Plus. A Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. A paksi atomerőmű teljes kapacitással, csak nem a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten, két héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából egy hónapot vesz igénybe a Paksnál kiépített Dunai fenékküszöb megerősítése. Kormányhatározatban rendelték el a paksi atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A kötelező orvosi kamarai tagság célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése, írta a közösségi oldalán az egészségügyminiszter annak kapcsán, hogy a jövőben csak a Magyar Orvosi Kamara tagjai folytathatnak orvosi tevékenységet. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, a kamara visszakapja a korábban elvett jogosítványait, emellett például a jogalkotásban vagy a szakmai szabályozásban is nagyobb szerepe lesz. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Miniszteri biztos lesz Petrányi Viktória filmproducer és forgatókönyvíró. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A kinevezés kapcsán hangsúlyozta, a szakember a többi közt összehangolja a magyar filmtámogatási rendszer megújításához szükséges intézkedéseket, és közreműködik a társadalmi és szakmai egyeztetéseken. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. A kormány közösségi oldalán hangsúlyozta, mindez az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása révén valósult meg. Célzott közterületi ellenőrzést tartott a BRFK és a készenléti rendőrség Erzsébetvárosban. 17 embert állítottak elő, akik közül 4-et köröztek, 5-öt pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsítanak. A rendőrség a korábbi jelzések és tapasztalatok alapján választotta ki a rajtaütés helyszíneit. A változó felhőzet mellett is több órás napsütésre számíthatunk, számottevő eső nem várható. A szél megélénkülhet, erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 28-33, este 17 és 25 fok között alakul. A hétvégén is napos idő lesz. 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Orbai Lilla, a Szakcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Alone in the Desert című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazznapló.
1: Cecil Taylor, vagy ahogyan emlegetni szokás, a zongora lázadója, a free jazz egyik legmarkánsabb alakja volt. Zongora játéka dühös, fizikai és ritmikailag elképesztően komplex. Művészete teljesen elrugaszkodott a tradicionális harmóniáktól. Gyakran balett, irodalmi vagy avantgárd művészeti környezetben is fellépett. Koncertjei inkább performanszok voltak, mint hagyományos előadások. Taylor számára a zongora ütő hangszer is volt, nem csak melodikus eszköz. Zenéjét nehéz kategorizálni, de hatása megkérdőjelezhetetlen. A 60-as évektől haláláig megőrizte egyediségét. Nem törekedett kompromisszumokra. Cecil Taylor zenéje egyszerre kihívás és inspiráció. Ő maga is egyfajta élő installáció volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz és a film kapcsolata már a kezdetektől igen mély. A némafilmek alatt ugyanis gyakran jazzzenekarok játszottak, természetesen élőben. A film noir klasszikusai, például A felvonó, A vérpadra, Miles Davis zenéjével már teljes filmnyelvet építettek a jazzre. A jazz tökéletes háttér, ha feszültség, vágy, vagy éppen dekadencia ábrázolása a cél. Az 1986-os jazz Párizsban Dexter Gordon főszereplésével jazz életérzést dokumentált. A mai kultfilmek a Whiplash vagy a La La Land a jazzt a modern közönséghez hozta közelebb. A műfaj ráadásul a magyar filmművészetben is jelen van. Grünwalski, Jancsó, Tarr vagy a Gulyás testvérek filmjeiben a jazz gyakran kísérletként vagy belső rezgésként jelenik meg. A jazz a filmben nem illusztráció, hanem érzelmi dramaturgia.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: A hírszerkesztő Bánáti Bence nevében is köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Szlotta Judit. A paksi atomerőmű teljes kapacitással csaknem a névleges teljesítményen termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. A főváros rövid távú pénzügyi helyzetének megoldása minden későbbi fejlesztés alapja, jelentette ki a főpolgármester a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, az uniós források megnyitásával a főváros jelentős beruházási időszak előtt áll, de ehhez talpon kell maradni. A városvezető jelentős eredménynek tartja, hogy 5 év után újra ülésezhet a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa, amely új alapokra helyezheti a kormány és a főváros viszonyát. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csaknem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. Összességében megfelelő volt az idei görög dinnye minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest, csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak. A jelölésben és a nyomon követhetőségben továbbra is akadnak hiányosságok. A nem megfelelően igazolt eredet miatt összesen 1,5 millió forint bírságot szabtak ki. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsett volt kimutatható. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntető ítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 000 euró értékű javak elvonását. Bár a törvényhozás megszavazta az előterjesztést, az ellenzék egy része a visszaélések lehetőségétől és a politikai célú alkalmazástól tartva távol maradt a szavazástól. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an haltak meg, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok. Közben a nepáli katasztrófa védelem bejelentette, hogy az anyagi kár legalább 2,5 milliárd dollár, átszámítva 780 milliárd forint. A változó felhőzet mellett több órás napsütésre számíthatunk. Délután 28-33, este 17-25 fok lesz. 9:04.
5: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Szabados György, életem első szabad zenéje volt, amit hallottam. Az Esküvő című lemez, csodálatos zenészekkel, Vajda Sándor, Kőszeg Imre, Kati Horváth Lajos és Szabados György. Megfogott ez a zene nagyon.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Impro. Jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Impro. Ez a jazz legendák. Pénteken 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Ma Sonny Rollins tenor szaxofonos zenekarainak lemezeiből válogatott szerkesztőnk, 20 perc fölötti témát is hallhatunk a mai összeállításban. Duke Ellington és Irving Mills szerzemény az első, az In a Sentimental Mood hangzik el, majd a Sunny Moon for Two Sonny Rollins-tól, utána az I Can't Get Started következik téma cím szerint Vernon Duke és Ira Gershwin jegyzi, majd Billy Strayhorn Rain Check című alkotását hallgatjuk meg, befejezésképp pedig Sonny Rollins téma forog Saint Thomas címmel.

0: A mai jazz legendákban Sonny Rollins tenor szaxofonos zenekarainak lemezéből válogatott szerkesztünk. Az In a Sentimental Mood, Sunny Moon for Two, I Can't Get Started, Rain Check és Szent Tomás fért bele a mai összeállításba témacím szerint. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénártot hallották.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon valami

0: Impro. Ez volt a Jazz Legendák a Szakcsi Rádióban. A Bartók Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Szlotta Judit. Partneri együttműködést kínál az egyetemeknek a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter hangsúlyozta, közös érdek, hogy a hazai felsőoktatás finanszírozási helyzete helyreálljon, és a hazai egyetemek nemzetközi összehasonlításban is kimagasló eredményt érjenek el. Emlékeztetett, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása, megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelölt állításról. Baka András ezúttal a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével tárgyalt. A korábbi legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint, júliusban kezdeményezte megbízatásának megszüntetését a személyét ért politikai támadások miatt. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 75 milliárd forintot lehet megspórolni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, a kormány legutóbbi ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd építésének folytatásáról, de az alföldi oldalon marad az eredetileg is tervezett kétszer egysávos kialakítás, ami jelentős költségcsökkenést jelent. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozást sürgetve a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 600-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülése fenyeget, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Megerősíti a kormány Magyarország részvételét az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezentúl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók. Országszerte változóan napos, felhős az idő, számottevő eső nem várható, a szél megélénkülhet, akár erős lökés. Is előfordulhatnak. A hőmérséklet délután 28-33, este 17-25 fok között alakul. A hétvégén is napos idő lesz. Holnap elszórtan még lehet zápor, esetleg zivatar. 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A jazz történet legsikeresebb albuma Miles Davis Kind of Blue című 1959-es klasszikusa. Világszerte több mint 5 millió példányban kelt el belőle, csak az USA-ban 4-szeres platina lemez lett. A felejthetetlen albumon olyan legendák játszanak, mint John Coltrane, Cannonball Adderley és Bill Evans. A felvételek mindössze 2 stúdiónap alatt készültek, spontaneitásuk máig lenyűgöző. A modális jazz úttörőjeként új irányt adott a műfajnak. A lemezborító is ikonikussá vált. Érdekesség, hogy a megjelenéskor semmilyen reklámkampány nem kísérte. 1960-ban még kísérletező zeneként tekintettek rá, ma már a legnagyobb klasszikus a műfajban. Minden jazz gyűjtemény alapdarabja.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Olyan lemezt csinálok, amikor fölhív a Gőz Laci, mondjuk, hogy figyelj Viktor, ezt kéne csinálni, akkor csinálok egy olyat. Vagy most van egy lehetőség, hogy a Fonóba kiadjunk egy lemezt, akkor azt csinálom. Vagy, tehát, hogy ugyanígy nem olvasok könyvet, ugyanígy nem keresek semmit. A dolgok jönnek velem szemben, és ezeket próbálom megérteni, és próbálom a helyzeteket beteljesíteni. És szerintem ez nagyon jó, mert hát nem érzek egy megerőszakolást a gondolat menetemben, és szerintem ez egy nagyon jó, hogy én ezt akarom beteljesíteni, meg ez fog jönni, és ez lesz az elkövetkező 20 évben. Akkor megkérdezik, és hogy látod magadat, hogy 20 év múlva hol leszel? Fogalmam sincs. Van egy olyan mondatom, amit így magamnak én mantraként szoktam mondani, hogy adja a felső, hogy az legyek, aki lehetnék.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: A Fusion Machine formáció a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Ahonnan jöttél című daluk most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.
1: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: A 20-as, 30-as években a jazz zene és a pop zene az még egy jó volt, tehát hogy tényleg abszolút az emberek arra szórakozásként használták ezeket a zenéket, elmentek, jól éreztek magukat, nem olyan tudták lejátszani még. És a nagy elválasztódás ugye az a bebop korszakkal indult, amikor ott jelent meg az a jelenség, hogy a zene az egy elvont, egy absztrakt művészeti ág lett lényegében, és nyilván ott szétvált. Elindultunk abba az irányba, amikor az emberek hallgatni jártak, és voltam, maradt a másik is ág is, amikor szórakozni, és akkor nyilván ez most én nem vagyok nagyon jó jazz történész, de hát ezeket végig lehet követni.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar sextet. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségei, például Freddie Hubbard vagy

0: a Blakey zenei világát.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
0: a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.
1: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Növelni a diplomások számát a kormány, továbbra is sztrájkra készülnek a szociális dolgozók, a hétvégén is napos száraz idő lesz. A híreket Demet Imea szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek, és hangsúlyozta, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása. Visszatér az Erasmus minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 egyetem már nem rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal, a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni. Ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A kormányfő tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. A vidék büntetésének nevezte az előző kormány közlekedési államtitkára a Mohácsi Dunahíd beruházás felülvizsgálatát. A fideszes Nagy Bálint szerint a fejlesztés műszaki tartalmát csökkenti a szaktárca, azzal, hogy az alföldi oldalon kétszer egy sávos kialakítást hagyott jóvá, miközben a hídon kétszer két sávon halad majd a forgalom. Vitézi Dávid miniszter ma közölte, hogy 75 milliárd forintot spórolnak azzal, hogy visszatérnek az eredeti tervekhez. Lázár János korábbi miniszter ugyanis a tavaszi választás előtt néhány héttel rendelte meg a dupla sávos szélesítést. A felszabaduló összeget más útfelújításokra fordítják majd. Fokozottan ellenőrzik, ha kell, fel is függesztik a vízkivitelt a nagykunsági öntözőrendszeren a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság munkatársai. A rendkívüli csapadékhiány miatt ugyanis tovább csökkent a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje. A kiskörei duzzasztó műnél a minimális nyári értékre 610 cm-re esett a vízszint, ezzel a tározóban elfogyott a hasznosítható vízkészlet. Ahhoz, hogy ezt a vízállást tartani lehessen, felére kell csökkenteni a napi vízfelhasználást. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retro zene, sörvirsli menü várja, ezúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándékot is kapnak. A helyszínekről és a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Az időjárásról: estig csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, holnap napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz. A híradást Deme Tímea szerkesztette, Ceglédi Editet hallották.
3: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Vinand Gábor, Berki Tamás mellett lényegében az egyedüli, rendszeresen fellépő férfi jazz énekes volt. Fiatalon még az operához vonzódott, emellett szaxofonon és fuvolán játszott, de mindenki jazz énekesként tartja számon. Egészen kivételes, improvizációs képességgel rendelkezett. Úgy volt képes egyes harmóniákat dallamívekben felbontani, kromatikusan színezni, amire csak a legkiválóbb hangszeresek képesek. Vokális téren mindez nemzetközi vonatkozásban is ritkaság. Lehet, hogy e különleges képesség Vinand szaxofon tudásával állt kapcsolatban, de énekben mindezt összehasonlíthatatlanul nehezebb megvalósítani, mint hangszeren. Külföldön is csak kevesen tudják. Gyakran szerepelt hangszeres és énekes minőségben, felesége a kubai énekesnő El Zavallé együttesében is. Saját kvartettjében Rozsnyói Péter zongorázott, Barca Horváth József bőgőzött, és Dés András játszott ütőhangszereken. Utolsó éveiben duó és kvartett formációban is sokat koncertezett Szakcsi Lakatos Bélával. Saját neve alatt 6 CD-je jelent meg.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.
0: Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Én nem tanulok mondjuk 6 éves koromtól fogva zenét, és nem jártam konzervatóriumba, nem jártam utána jazz tanszékre, és mégis itt vagyok. Tehát most azt mondanám, hogy szerintem a legnagyobb része azért nem tanulható. Tehát egyszerűen vannak szabályok, de aztán amikor valaki kiáll a színpadra, akkor ott nincs idő gondolkodni. Tehát vagy érti és érzi magától a zenei összefüggéseket, vagy egyszerűen matematikailag jó lesz az, amit csinál, de zeneileg akkor sem lesz ott az a plusz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.
1: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Az ütő hangszerek, tehát legalábbis ezek a fajta ütő, tehát ezt is több felé szedném, most a klasszikus zenén kívül természetesen. Tehát van ugye a dob felszerelésen való játék, akkor van az olyan ütőhangszeres, aki a dallam hangszer, tehát marimba, vibrafon, és emellett van a kézi ütőhangszereknek a világa, amivel én foglalkozom leginkább, de természetesen ez is összefügg a három. És a kézi ütőhangszerek világában bizony nagyon-nagyon sok ütőhangszer van, meg nagyon sokféle kultúrával találkozol, hiszen ezek a dobok, teszem föl, Indiából, Brazíliából, Kubából, Afrikából, bárhonnan származnak, és ahhoz, hogy ezeken a hangszereken megtanulj játszani, természetesen hallgatni kell és tanulmányozni az ottani zenéket.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének 100. évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré vendége szerda este 19 órától Serei Dániel, dobos. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak.
3: Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Egy milliárd forintos gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben. Folytatódik a késő nyárias meleg idő. A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből

0: Azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán bejelentette azt is, hogy tanulmány készült a gyermekvédelem és az intézményrendszer helyzetéről, amit hamarosan nyilvánosságra hoznak. A pénzügyminiszter utasítására felmentették a Mandiner lapot kiadó cég vezérigazgatóját, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter úgy fogalmazott, ezzel leáll a hazug propaganda alap mindennemű finanszírozása. Szerződés bontott az oktatási hivatal a Dériné közhasznú non-profit Kft-vel, közölte az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyerekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. A 2020-ban indult Dériné program egyik fő célja, hogy színházi produkciókat juttasson el a legkisebb településekre is. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár azt mondta, a célokat nem kétségbe vonva, az ideológiai vezéreltség miatt a programot alapos átvizsgálásnak vetik alá. Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben. A támadó eszközt közvetlenül a szolgálat vezetőjének irodájára irányították. 9 ember megsebesült, közülük 7-et kórházba vittek. Volodymyr Zelenszkij ukrán államfő arra kérte a szolgálatot, hogy a támadás miatt érezhető és amennyire lehetséges hasonló választ adjanak az oroszoknak. Európa szerte súlyos erdőtüzek pusztítottak az elmúlt hónapokban. Június közepe óta több mint 1000 helyszínen csaptak fel a lángok, összesen 5400 négyzetkilométernyi terület égett le. Ez nagyjából Magyarország területének 2/3. Az uniós információs rendszer adatai szerint az elmúlt évtized 15 legnagyobb erdőtüze közül 4 idén nyáron történt. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Dr. Nagy Anna, a Nemzeti Népegészségügyi Központ biológusa a Krónikának elmondta, a vírus a legtöbb esetben enyhe tüneteket okoz, és nem tartja valószínűnek, hogy komolyabb járvány legyen hazánkban. Estig csökken a felhőzet, és a legtöbb helyen kitisztul az ég. Holnap reggel északnyugat felől ismét felhők érkeznek, és elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk. A hétvégén napos, száraz idő lesz. A mostani előrejelzések szerint a jövő hét második felétől jelentős lehűlés várható, és nagyobb mennyiségű eső sem kizárt. A pontos idő 18:04.
1: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: A Kassák Klub az Uzsoki út 57-es szám alatt már az 1960-as évek vége óta az egyik legnyitottabb szellemű helynek számított Budapesten. 1975 és 1979 között Szabados György Nyitott Csoport nevű formációja játszott itt sokat. Később a Szigeti Péter vezette jazzklubokban szerepeltek vezető jazzmuzsikusok. Egy időben Szemző Tibor és a 180-as csoport is a Kassák állandó fellépői közé tartozott. A klub a nevét Kassák Lajos költőről kapta, így az irodalom, képzőművészet és zene gyakran együtt volt jelen a klubban. A hely mára teljesen átalakult, de egy korszak valódi jazz szimbóluma maradt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

my way. Yeah.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Kik lesznek a jövő operasztárjai? 7. Marton Éva nemzetközi énekverseny. Hétfőtől péntekig a Muzsikáló délutánban, és a döntő élőben a Zeneakadémiáról, szombaton 18 óra 5 perckor, a Bartók Rádióban.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a jazz kedvencek, hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: Sziasztok, Serej Dániel vagyok, jazzdobos, előadó művész és tanár. A következő zenék az én kedvenceim.

A jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

ez a Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

jazz kedvencek zenei listákat keresse a Szakcsi Rádió Spotify oldalán. Ez a jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz Kedvencek a Szakcsi Rádióban.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
3: A jazz és az art pop találkozása. Így lehetne tömören jellemezni Mózes Tamara és Kaltenegger Zsolt duójának zenei világát. A formáció szeptember 18-án Pécsett mutatja be nagy közönség előtt legújabb, Szubróza című lemezének anyagát. A 2025 májusában kiadott album a Seaboard és az énekhang különleges kombinációjára épül, effektekkel és olykor akusztikus zongorával kiegészítve. Ez az első lemez a világon, mely ilyen jellegű zenei hangzással született. Születésének századik évfordulója után pár nappal a jazz történet igazi legendája előtt tiszteleg a Coltrane Legacy formáció. Szeptember 26-án a Budapest Modern Jazz Klubjában természetesen John Coltrane munkásságát ünnepli a róla elnevezett kiváló magyar szextett. Az alapító nagybőgős Orbán György mellett színpadon Molnár Sándor, ifjabb Olá Kálmán és Sosó Lakatos Sándor szaxofonon, Olá Krisztián zongorán, a doboknál pedig Lakatos Pecek András. A hazai jazz élet krémjét állítja színpadra a Patai György Jazz Quintet, mely formáció szeptember 22-én lép színpadra a Pesti Oldal ismert kulturális és művelődési központjában. A kiváló zongoraművész 2009-ben alapította meg saját nevével ellátott együttesét, mely a 60-as, 70-es évek hard bop irányzatának jeles képviselője. Hangzásuk hűen tükrözi a műfaj kiemelkedő egyéniségeit, például Freddie Hubbard vagy Art Blakey zenei világát.
1: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló. Jazz akusztik. Varázslatos zenei utazás, ahol minden hang egyedi történetet mesél el. Akusztikus koncertek az A38 színpadáról. Minden szombaton 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
3: a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Majd ezt követően a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.
4: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
0: Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban.
1: Szakcsi Rádió.

0: Magyar Jazz Rádiója.
1: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Christian Scott Quintet koncertje hallható. Közreműködik Matthew Stevens, Lawrence Fields, Chris Funn, Braxton Cook és Corey Fanville.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Alright, one more time, Lawrence Field on piano, Chris Fuller on bass, Corey Fondell on the drums, Braxton Cook on the alto saxophone, Matthew Stevens on the guitar, Isidoro Mendez Scott on the vocals, and my name is Christian Matunde Adjoa. Thank y'all for coming out. Thank everybody that put this together, and we'll see y'all next time. Alright.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának első felében a Christian Scott Quintet koncertjét hallották. Közreműködött Matthew Stevens, Lawrence Fields, Chris Funn, Braxton Cook és Corey Fonville. A felvétel a Szegedi IH rendezvényközpontban készült 2013. november 9-én.
2: Ez a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
1: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertje hallható.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: entra la luz.
1: Kiss and save him. Next song, Yellow Dog Blues.

0: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: Thank you very much. Köszönöm szépen. Next song is Basin Street Blues, Louis Armstrong.

Questo non serve. Rent Party Blue.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Thank you very much. Good night.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Soll das noch lange so gehen?

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Szerecki Dixielandben Salgó Tarjáni koncertjét hallották. A felvétel a Salgó Tarjáni Nemzetközi Dixieland Fesztiválon készült 2006. május 6-án.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló. Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Tak,

Ez volt a Jazz Labor a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Jazz Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A szakcsirádió.hu weboldalon valami

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.